Rengetegen zúdul a mélybe, sodor a víz, sodor a víz, sodor a víz, sodor a víz, sodor a víz, sodor a víz, sodor a víz, sodor a víz, sodor a víz.